0: Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Un petit tour en Inde avec Smokey the Ghost, suivi par le classique Quizás, quizás, quizás de Nat King Cole.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Un petit tour en Inde avec Smokey the Ghost, suivi par le classique Quizás, quizás, quizás de Nat King Cole.